0: would like to wish everybody a very happy new year. La bonne année.
1: Buon anno.
2: Feliz año nuevo.
3: Sok szerencsét és boldog új évet.
4: Szczęsny nowy rok.
5: Do siego roku.
6: La mulți ani, noroc și sănătate.
7: С Новым годом.
8: Tot nyt år.
9: Shinen omedetou gozaimasu.